0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontja miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. It's just real.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi. És csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket. Itt a szünet.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station. Super DJ.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenét.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

The sky comes down to the ground, letting go with love.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Zenében a legjobb. www.superdjradio.hu. Csak neked zenélünk. Get ready. Pay attention.
1: If the bass is too hard, you are too weak. Play it hard.

Sziasztok, mindenkit a kellemetesen jó reggelt kívánok, kicsit késéssel, itt vagyok veletek, némi frissítést kért a Windows, megvártam a jó felfrissen, csak úgy, mint az időjárás, remélem ma is velem tartotok, mindenféle kellemes zenék mellett hasznos és vagy érdekes információkra. Itt most nosztalgia felé hajlunk, úgyhogy remélem velem tartotok. Itt esként DJ Dean Protector összkettődves felvételével, adtam meg így az alapot, és a versziózóval már is vegyünk tovább, jön a Tell Me Why, jó szórakozás, kellemes emlék, ébresztés, idézés, és persze természetesen jó szórakozást mindenkinek.

660 nő pap kéne. Csak ez az óra kellemes szétabot kívánok a kis István úrnak is vidámat. Most folyogosat írja Erébe Ledő Szentgyögyből. Köszönt mindenkit, Kartner, MSE viszont minden hallgatónak és a vidalakoknak egy kitartást, jó pihenni. Kinek mi gyár, ugye szokták mondani. Tartsatok szóval is velünk. Hajrá, hajrá, Salgó Tarja.

reggelt kívánok mindenkinek, aki mostanában érkezett, hozzánk Schulze barátunk írja nekem, hogy szúrt neki, mint Aladdin a kecskének. Milyen verzióban láttad azt a Walt Disney filmet, hogy Jézus Máriám. Csekes Zsoltának is kellemes szép napot kívánok. Jól van.

először is érdekes, hogy a barátomnak találtam egy marha jó képet. Egy igazi beszélő poén, szokták úgy mondani. Nővérkém megmondaná, hogy mi lesz az ebéd? Mondja a néni a kórházban. És én a válasz, hogy húsleves, utána meghal. Kár, pedig megkóstoltam volna a másodikat. Utána meghal, jélütem. És a fényképen ki van oldalra rakva a menü, hogy van hal, meg ugye van a húsleves, hogy még a nagyon hülye is megértse. Köszönjük szépen!

Cseke Zsoltól ír nekem, hogy orosz kára, legyen valami jó muzsika a kollégáknak, hogy jobban menjen a meló. Ugye kicsit lehet pihenni és nem kell megtakadni, de jön egy jó igazi kellemes kis élveszületés. Hát mennyire asszertív, na lényeg az, hogy jön egy felvétel akkor orosz kára, Patrick Hernandeztől, jön egy nagyon nagy klasszikus emlékébresztés, Born to be Alive.

gyakorlatilag én nem vagyok annyira friss, mint a Windows. Hát, mint a harmad kézzel. Tudod, milyen jó dolog, amikor így... Emlékszem arra, hogy a gyárba így technikuskodni, aztán hazajössz, és akkor még úgy fogyókúrás jellege 40 perc egy gyalogolsz haza, kis családoddal.

Felveszem a 0-75-45-95-95-ös. Van nekünk egy mobiltelefonszámot, az enyém 0-32-19-48-07.

azon meg nem mondom, meg kicsit a kérdeztem meg tennap arra a vicce. Ugye, hogy kicsitek érdeklődik, hogy apuka, állod már nekem, hogy én most zsidó vagyok-e, vagy cigány. Hát figyelj, ott egy bicikli. Az a lényeg, hogy el kell tudnod dönteni, hogy el akarod lopni, vagy el akarod adni. Ezen lehet tudni. Mondtak, hogy nem lesz ebből baj. Hát mondom, szerintem nem. És miért nem lesz ebből baj? Azért, mert vicc. Hát tessék aggódni. Minden is üdvözlődjük az ORTT eltársát. Engem ugyan el nem visznek, viszont kaucsilla szeretnék, hogyha elvinnék, úgyhogy velem megyünk tovább. Azért ezt a kötés, gyerekek.

egyébként súlytjónak olyan, mint a hatház, aki 30 méternél többet gyalogol a csavargó. És írt még hozzá valamit, azt nem szeretném beolvasni, mert tényleg akkor feszegetem már a határokat, amit igen szeretek csinálni persze. Na, nézzük, milyen viccek jöttek még ma.

0: Na kérem szépen, akkor illeszkedik is a vicc. Tolvajnak nevezzük azt, aki elveszi a más tulajdonát, magyarázza a tanító. Kasikám, te nem figyeld?
1: Hát a figyelek tanító.
0: Igen, akkor mondd meg, mi lesz, ha kiszedek a zsebedből 100 forintot. Mi vagyok én?
1: A varázsló tanár úr.
0: Összevert ember támolyog este az orvoshoz. Doki szörnyűlködve így szól. Magában meg mi történt?
1: Nekem jött egy hattyú.
0: Ne ügyes ki, hattyú. Igen, elütött egy UFO. UFO mi? Aztán oldalba csapott egy angyal. Persze, utána kikapcsolták a körhintát. Egyébként a hattyú nem kell röhögni, azt föl lehet úgy bosszantani, hogy marha agresszívak a hattyúk. Ha éhesek meg, hogyha úgy gondolják, hogy életüket ölt, rohadék a hattyú. Nem olyan cuki, mint a mesébe. Na, Peti új esernyőt vesz. Ez milyen felütés, Peti új esernyőt vesz, Szent Péter esernyője. És mi, hogy ellopják, ezért egy cédulát tesz rá a ruhatárban. Ez az esernyő a középsúlyú ökölvívő bajnoké, aki 3 perc múlva visszajön. Mivel indul haza, esernyő helyén ott egy cédula, a esernyőt a hosszú távfutó bajnok vitte el, aki soha nem jön vissza. Ez kurva jó. Jaj, a világ között végig lehet futni, ez jön a Vénusz.

hallgató üzenetek garbadája, hogy az elgesztőcsit vagy csorvástól, szia Boriszka, üdv neked és a hallgatóknak, szép napot, az Amper és a BPM legyen veletek, hát az mindenképpen esetleg egy kis voltot is kérjük az Amper mellé, mert anélkül azért nehéz lesz élvezni, de jó és kellemes, ív szaktalan a napot neked, kedves Vandes úr, Zsosza úr pedig írja, látjátok, azért milyen jól szóltam, nem mindenkinek jött be a dolog, valószínűleg Zsosza úrnak megálltott a nap, mert hogy kapott egy kis napszúrást, és hát aztán tudott aludni. Az a lényeg, hogy jobban legyél, tessék tanulni, kedves Zsosza úr, az esetből nem véletlenül mondom, hogy nagyon más most már az időjárás, mint régebben volt. Sokkal jobban bírtuk ezeket a klímákat, most már nehezebben. Igenis, meg kell csinálni azt, hogy egy ideig kim vagy a napon, aztán pihensz, aztán megint lehet dolgozni, de lehetőleg ilyen délután 2-3 déltől ne menj a napra dolgozni hosszú távon, mert baj lehet belőle. Hálisnak nem lett nagyon bajod, de tessék, ez legyen tanulság. Laki, sziasztok, kedves Boriszka, rég beszéltünk, öreg harcos, szuperek, így ír a 2P-vel, élvezétek a szép időt, azt mondja, melóban utakon a tóparton a lábos előtt kitartás, és tapossátok a linoleumot, kellemes kajdolódás Hollandiából, ez ami rejtjelezés lehet, azt mondja, lassan magyar földön, hát akkor jó lesz erre is eljönnötök. Remélem, hogy összehozunk, kedves Laki úr, legyen szerencsés napod, ha már ugye nevedet is említettük, hogy a Laki, persze nem így írod, ahogy itt olvasom. Na, Pete, kellemes szét napot, Boriszka, üdv neked minden hallgatónak, villalakóknak, szeretettel, szavasz, kedves Pitur, Niki, kedves kisasszony, szia Boriszkánk, csodás napot mindenkinek, szia kedves Niki, örülök, hogy te is velünk vagy, Keli, csokolom, jöjjön egy James Bond nota, emlékeket ébresztünk és tartunk karban egyben, Ed a Stella.

Na kérem szépen, Laki, nekem a taposatok a linoleumot, az a padlót, a ritmus mindig megmozgatik, ezt értem most már. Azt mondja, M1-esen jövünk majd, Szeglés pedig útba esünk, valószínűleg jó kávét főzök. Hát inkább a kávéfőzőnek köszönöm. Na, Encsikét is meglátogatja, Laki, azt írja nekünk. Hát tök jó. Nekünk, meg Encsikének. Na, de ezt a folytatásban 2009-esen

Pirtultam egy borzasztó rossz fit. Miért jó a teljes nőnek, ugye nem csak a pofán a lengőajtó. Hát én meg azt hittem, hogy a gerebje, ugye hát nyilván most már modern korszakban, most már kigerebjézik, csak a lengőajtó. Mindig a modern szokások. Na. Viszont kicsit komolyabb dologról kell beszéljek veletek, és szokásomtól lehet, hogy ez nem annyira vicces a mai napi morgás, és engem különösen érint is a dolog, mert van egy 8 éves fiam, aki hát lassan-lassan szeretnénk majd egyedül iskolába járatni, hiszen nincs messze az iskola, kis önállóság, némi könnyebbség, viszont az a helyzet, hogy az iskola, ahova jár a gyerek, és most nagyon büdös bunkó leszek, mert nevet fogok mondani, Körösi Csoma iskoláról beszélünk itt Kertvárosban. A kitalálták azt a drága tanárok, innen is csókolom mindannyiukat, és az iskola, hogy az egyetemben úgy döntöttek, hogy aki 7 óra 50-ig nem érve az iskolába, figyelj, nem intőt kap, nem megrovást, nem igazolatlant, nem engedik be. Hagyok időt. Tehát nem engedik be az iskolába, azaz kint kell, vagy az iskola előtt, vagy a két ajtó van, ilyen két bejárat, ilyen tűz elválasztott tároló ajtó, ott kell várakozni. Felügyelet minden nélkül természetesen. Ez a büntetés. Na most, abban nem vagyok biztos, hogy ez így jogilag mennyire nem veszélyeztetés, ugyanis ugye itt fiatal gyerekkorok, tehát 14 éven aluliakról beszélünk, sokak közülük ugye alsó tagozatosak. Na most a kisebbik probléma, amikor mondjuk szülővel megy, és akkor hát akármi miatt, mert ugye mindenkivel történhet valami, tehát megy a hasad, vagy otthon felejtesz valamit, vissza kell fordulni, és 7 óra 51-re ért be, és akkor már nem tudsz bejutni. És akkor ott kellemetlen. Nagyobbik baj az, hogyha mondjuk egy ilyen alsó tagozatos, akit már együtt elengednek a szülők, mondjuk egy harmadik osztályos tanuló, aki valamiért elkésik, mert cica van az utcán, bármi, gyerekekről beszélünk, ugye szoktam mondani, nem faszekrény, hanem gyerekek. Hogy akkor ő mindenféle különböző vigyázatok, felügyelet nélkül tölt el 40 percet, a nem tudom hol. Ugyanis egyet gondolhat, ha nem engedik be, elcsalingázhat, jöhet egy rossz ember, elviheti, kilabolhatják, balesetet szenvedhet. Egészen pontosan az van, hogy nem tudunk róla 40 percig a gyerekről, hogy mi történik vele, hogyha mondjuk nincsen hozzá kötve egy mobiltelefon, ami nem minden szülőnek a szokása, hogy a gyerekre rátetováltat egy mobiltelefont. Hogy szerintetek, kedves hallgatók, normális az a tantestület, aki azt gondolja, hogy ezzel valamiféle jó dolgot csinál. Tehát normális az, aki egy gyereket, egy fiatalkorút kitesz ilyen veszélyeknek, amikor a tévé és a rádió folyamatosan szajkóz azt, hogy vigyázzunk a gyermekekre. A sok Isten tudja honnan jött keveredő ember, akiket mi sem ismerünk és sose látunk, akármilyen dolog, a kéregetők, a bármilyen olyan dolog miatt ki vannak veszélye olyan dolognak, amitől óvjuk a gyereket, hiszen azért is rakjuk az iskolába, hogy felügyelet alatt legyen. Tehát ki az az ökör, aki ilyet kitalál? Lányok, srácok. Úgyhogy most erősen gondolkodom, hogy megkeresem a felettes szervet és írok oda egy levelet, meg teszünk egy nyílt levelet, illetve tervezem bevonni ezt a kis térségi rádiót itt a Tabányán, hogy ezen a valamit fel kéne lépni. Most bele sem merek gondolni, mi van akkor, hogyha az én gyermekem, és tök mindegyiket, mert gyerek, van olyan osztálytárs, akit már megbíznak a szülők abban, mert kicsikét határozottabb a korán, hogy egyedül elengedik. Bele gondolok abba, hogy mi történne akkor, hogyha az én gyerekem bármi miatt, mondjuk a saroktól kezdve tényleg egy képes nem engedik be. És bármi miatt itt nekem utána gondolom kell. Mennyire tudnám megállni azt, hogy ne csinálják egy akkora nagy patáliát, hogy adnak a visszhangja egész Ausztráliáig elérje. Tehát így legyen meg kicsit, ha van itt pedagógus, aki hallgat, vagy valami, de ha van valaki hallgatok, és ezek szerint erről, vagy bármilyen véleménye lenne, mit gondoltak, hogy ez normális dolog volt, és egy pedagógustól, hogy ilyenre tudod, adjon neki intőt, adjon neki igazolatlan, bármi, csessze-e, azt sem bánom, a kiabál vele, rápér, de ne legyen ez. Tehát ne csináljuk azt, hogy gyerekeket kiteszünk. Olyat is, aki notórius késő, akkor volt olyan osztálytársam, aki egyébként színötös volt, csak egy notórius késő volt, ne tegyük már ki gyerekeket ilyen veszélyeknek azért, mert ilyen szabályokkal akarunk gyerekeket nevelni. Nem a szabályal tudsz nevelni, nem ezzel a féle fegyelmezéssel, hanem példamutatással lehet nevelni. Mondom úgy, hogy mi voltunk egy olyan iskolában is, ahol a tanárnéni nem tudott időbe soha beérni. Tehát én azt gondolom, hogy ennek nem ez a módja. Köszönöm.

és Istvánul hasonlóan vélekedik mindenki, kicsikét lakonikusan fogalmazott egyébként, igen. Tehát ez a Total Control rendszer hibásan tud működni, hibák gyökere, és ennek ellenére olyan szabályokat, amivel meg lehet mutatni, hogy hibátlan és nem elnéző, ez irgalmatlan egyébként. Ez engem borzasztóan megdöbbentett, mert valami őszintén először el se hittem. Tehát azt gondoltam, hogy ez csak ilyen figyelmeztetés, hogy na majd kizárunk, ugye, mint amikor a mondja a szülő és a gyereknek néha, hogy még egyszer ilyen leszel, akkor itt hagylak a fenébe, nyilván nem hagyjuk ott. De ez így nagyon kemény. Örülök egyébként Zsocza úrnak, hogy azt mondja nekem, hogy jobb az idő. Mindjárt beszélünk időjárásról is.

Közben mondja Meli, hogy egyébként most például egy másodikus kislányt nem engedtek be, mert elkésett, és nem, hiába második, a gyerekek, tehát hagyok időt, második osztályos alsó tagozatos tanulót nem engedtek be, ott kellett kint lenni az iskola előtt, vagy az ajtó között, ugye ott nincs az megszabva, tehát nem engedik be, csinál mit akarsz. Te gyerekek, tehát 8-9 éves gyerekről van szó. Emberek, eszeteknél vagytok. Na ír a Laki úr, azt mondja, a középiskolában én is mindig elkésztem, mert délután jártam suliba, és a hamibárba verettem az időmet, mert a csocsó fontosabb volt készülni hétvégi tornára, az összes barátom akkor végzett, amikor nekem kezdődött a tanítás. Az ilyen jellegű büntetés tanár rosszabb, az új generáció jobban tudja. Laki, lassan mondom, tessék figyelni kicsit, jó? Tehát ez nem a középiskola, hogy szembe jött a kocsma, azt elfelejtettem bemenni. Basszus, ez egy általános iskola, érted? Ahol nullától, na jó, nem nullától, de mondjuk 6 éves kortól fölfelé, 14 éves korig gyerekek járnak iskolába. Nem fiatalkorúak, nem valamilyen szinten már büntethetőek akár, hanem gyerekek, akiknek te vagy a felelőse a gyermekednek, vagy én, vagy a szülő, de ugyanilyen módon a pedagógus is. Tehát belegondolsz abba, hogy mi történik akkor, amikor egy kisgyerek, egy lány, kislány, mert elkésett, mert bármi, elaludt vagy valami, és a szülei kulcsos gyereknek adják, és bemegy, és nem tud bemenni az iskolába, ott áll egy órán keresztül, egy kislány. Tehát ne keverjük már össze a szakközépiskolákat, meg a hóhendbocolást, hogy nem járunk be órára. Itt általános iskoláról van szó, ahova te be sem mehetsz. Tanítás közben például hivatalosan, ahol különböző szabályok meg kamera van a kutya balagában is, és itt pedig a gyereket hagyják, azt kizárni hagyják az iskolából. Tehát ez minimum egy felelőtlen magatartás, de jobban belegondolok akkor.

igazam van egyébként, Zsoltán úrnak, kicsikét enyhébb az idő, 23 Celsius fokot mérünk, mert jött egy gyenge hidegponti hatás, és ez az valamilyen szinten érezhető. De most a nyári ruha és a napszemeg mindenféleképpen rajtunk, bár a hölgyön éppen nincsen. De csütörtökön napos időre lesz kilátás, a térségben kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék sem várható, az észak-észak-nyugati szelet sokfelé kísérletik élénk erős tökések, megszűnik a kánikula, az országban délután 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Ugyanannyira marad az idő pénteken is, aztán megint hétvégére jön a kánikula visszatérő ügyileg, és marad is velünk jó sokáig, hogy elnézem, mert pénteken viszont a csapadék nem várható, és hát úgy néz ki, hogy több helyen lesz élénk az észak-nyugati szél, hajnalra felpörsül a levegő, kicsit hűvös lesz, 3 és 13 fok közötti minimumokkal lesz kilátás, napközben viszont jön a 22 és 27 fok, úgyhogy exponenciálisan egy mondani szokás, jön az a bizonyos, hát visszatérő időjárás a kánikulából. Szombaton gyakrabban zavarhatják felhők a napsütés, sokfelé lesz élénk erős és észak-nyugati a szél, száporok, zivatarok környezetében viharos széllökések várhatók. A hajnali 5-14 fokot követően lehet 25 és 31 fok is a hőmérséklet, a északi középhegység térségében lehet egy picit hűvösebb. Vasárnap az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, zivatarokban továbbra is előfordulhat viharos széllökés, délután 25 és 31 fokot mérhetünk majd. Orvos meteorológia, csütörtökön az átvonuló hidegfront megszüntette az átmeneti kánikulát, utána még enyhe hidegfronti tünetek jelentkeztek, a jelentős napi hőingás nem várható, a napos idő pozitív hatással lehet ránk, ez pontos, és erősítsük az immunrendszerünket is. Közlekedés meteorológia, csütörtökön sokfelé megélénkül megerősödik az északnyugati szél, emiatt jelentősen mértékben robolhat a járműmenet stabilitása, tartsuk meg a követési távolságot. Pollen jelentés, fenyőfélék, csanáfélék, pácsitűfélék, magas koncentráció vannak a levegőben, eperfafélék, bozzolórum, úti fő, gombák is vannak a levegőben, ezek ellen tessék védekezni. A Balatonnál szintén felpésült az idő, az erős északnyugati szél azért érezhető, délután 24 és 25 Celsius fokot mérünk, az UV-sugárzás viszont 10 és 16 óra között erős lesz, tessék gondoskodni bőrünk védelméről. A vészhőmérséklet 22 Celsius fokos, szerintem az már jó kis fürdésre alkalmas lehet, már kicsit hűvösebbnek érezhetjük. Nem sokára a közlekedési információk, megyünk tovább, már is egy Capella klasszikusra jön a dal, ez a You Get To Know.

Közlekedési információk: az M0-es autó téli szektorán az M1-es autópálya irányába burkolatot javítanak a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért a nap folyamán a két belső sáv lezárásra kerül. Fokozott figyelemmel közlekedjetek a munkaterületnél, a túloldás már most jelentős, meghaladta a 9 kilométert, aki teheti, válaszol másik úton az bizony. A 2-es főúton Vázbeltér a letén összeütközött egy kis teherautó és két személyautó, a 33-as kilométernél félpályán lehet haladni. Az 51-es főúton Baja belterületén a Jelki körforgalomnál baleset történt, a 160-as kilométernél félpályás baleset követel figyelmet. A szokásosnál is erősebb a forgalom az M0-as autó keleti szektoránál, hogy hát nem csak azért, mert az előbb meséltem, hogy bulkotot szövítanak, hanem az M5-ös autópálya csomópontja és a Pételi csomópont között mindkét oldalon torlódásra jelentős menetidő és szövekedésre számítsatok. Az M1-es autópálya Budapest felévezető oldalán torlódás alakult ki szintén, amely a külső sávot érinti Tata térségében, valamint távol a Bicskés Biatorbágy között is, úgyhogy ezzel is tessék majd körültekintően vezetni, illetve emiatt is. Nem sokára jön a Boriszkóp,

Abszolút a felvétel, és utána is mondom, ez a műsor a horoszkóppal. Május 28-a Kosokkal az élen, ahogy megszokhattátok ezt ugye tőlem. Kedves Kos, könnyen felbosszanhat, ha úgy érzed, mások kevésbé veszik ki a részüket a közös feladatokból, legyen szó munkáról vagy magánéletről. A mai Skorpió hód mélyebb érzelmeket hoz a felszínre, és segít felismerni, milyen helyzeteket nőttél már ki az elmúlt hónapban. Imbikák, lehet, hogy eddig túl sok kompromisszumot kötöttél, miközben a saját igényeidet háttérbe szólítottad. A esti órákban egy beszélgetés, egy felismerés közelebb vihet egy pontos döntéshez. Kell az neked, ikrek. A mai feszkók abból fakadhatnak, hogy nem mindenki ugyanazzal az intenzitással áll bele a közös ügyekbe. A mai Skorpió hód arra ösztönöz, hogy jobban figyelj tested és a lelked jelzéseire. A nyilas teli hold egyre világosabban érezteti, mint kell változtatni. Rákok! Könnyen csalódhatsz, ha úgy érzed, nem kapsz vissza annyi figyelmet és támogatást, amennyit te adsz. Ma a Skorpió hód segít mélyebben kapcsolódni önmagadhoz és azokhoz, akik igazán fontosak a számodra. Hát a hódat azt láttam éjjel, Skorpiót most nem. Oroszlán! Na, könnyen úgy érezheted, hogy mások túl sokat várhatnak el tőled, miközben kevés támogatást kapsz vissza. A mai Skorpió hód mélyebb önvizsgálatra késztethet, és segít felismerni, milyen érzelmi mintákat hagynál már végleg magad mögött. Szűz! Talán ráébredsz, hogy bizonyos helyzetekben túl sok felelősséget vállaltál mások helyett, miközben a saját határaid háttérbe szorulnak, ne fütyülj. A mai Skorpió hód elmélyít a gondolataidat és segít felismerni, mennyit változtál érzelmileg az elmúlt hetekben. Mérlegek! Könnyen kialakulhat olyan helyzet, amikor úgy érzed, te azt felett többet egy közös ügyben, mint mások. A mai nap arra tanít, hogy őszinte kommunikáció sok konfliktus megelőzhet bizony, a Skorpió hód segít tisztában látni, milyen értékek fontosak számodra hosszú távon. Skorpió, egyre erősebben érzed, hogy bizonyos élethelyzetek már nem illenek hozzád úgy, mint korábban. Kapcsolataidban fontos lenne tisztázni az elvárásokat, mert félreértések most könnyen feszültséget okozhatnak bizony. Nyilasok! Egyre világosabbá válik, hogy valamit ideje lezárni vagy magad mögött hagyni. Ne menekülj a kényelmetlen beszélgetések elő, mert most sok fontos felismerés születhet, a türelem és az őszinteség segített abban, hogy tisztában lásd a következő lépést. Bakint Boriszka, baráti vagy munkahelyi kapcsolatokban kerülhet el egy régóta húzódó feszültség, könnyen eleged lehet abban, hogy mindig te próbáld összetartani a dolgokat, miközben mások kevésbé megbízhatóak. Mielőtt azonban végleg hátat fordítanál valakinek, próbálj nyíltan beszélni az érzéseidről, a Skorpió hód segít felismerni, kik azok, akik valóban mellette állnak, és kik azok, akiket már ideje elengedni. Egyébként meg szerintem akivel éppen összeveszi, annak ne fordítsál hátat, hülye lehet nálaki és vízöntő. Munkahelyi vagy családi helyzetekben könnyen azt érezheted, hogy túl sok feladat hárul rád. A mai Skorpió hód mélyebb gondolatokat hoz jövőre kapcsolatban, és segít felismerni, milyen célokért érdemes tovább küzdeni. Végül, de nem utolsó sorban a halakoroszkópja, ahogy közeledik a nyilas teli hold, azt mondja, egyre világosabban érzed, hogy már nem ugyanaz az ember vagy, mint néhány héttel ezelőtt, pedig most az őszinte a kommunikáció kulcsfontossága esetben is, de ezt is Skorpió hód segít majd elmélyülni. Hát én azt gondolom, a mélyülés mellett azért tessék minket hallgatni, meg persze csak a jókat hozom nektek, egy kis hódlatin szongan némi nyári muzsikában, már is megyünk tovább.

friss információ, Tatabányai Lidl-nél mentőautó ütközött személyautóval. Tart a helyszínen és valószínűleg óvatosan közlekedjetek, látjátok mindjárt mi van a baj. Hogy oldjuk a feszültséget, egy kis Oliver Gene, DJ Miller a folytatásban.

nekem adott egy burgonya, de már jól vagyok. Alacsonyan szállnak a krumplik mifelénk. Már az ott tartózkodásával riadalmat keltett bennem. Na, de nekünk piról beszéljünk.

Folyamatosan tünedeznek, meg rejtőznek. Viszont fejveszem, hogy mindig 0-6-70-45-95-95-ös, és persze a mobiltelefon szám Boriszka az 0-6-32-19-48-07. Rupin Sán, itt pedig a Desperado újabb emlékébredtésből, kelek az élet, úgyis azt megy a remixben.

Mondta, hogy Piskor Feta nálatunk van. Ma Szabó Gábor úr, jó volt távol kosmológia, Rákos menti Gudi Serházat ajánlja figyelmetekbe. Kézéves söröket gyártó és forgalmazó vállalkozás, rengetegféle kézéves sör van csapon és palackozva is kérhető. Van belső helység, ahol szokott kvízest is lenni, van fedett terasz és kerthelység is. Jó párszor volt, amit ír a Gábor, sose csalódtam benne. Udvarias kiszolgálás, megfizethető árok, snack kaja, lepény vagy lágcsárnivaló is van, jaj, lepény nagyon finom. Most a nyári szezon felé közeledve már este 10-ig nyitva a hétköznap is, kerületi rendezvényeken is kint vannak, valamint a belvárosban is van sörözőjük, Budapest 17. Kerfelihegyi út, természetesen azért aljuk a helyet, vagy Rákosmenti Gurisárházat, mindenféleképpen, és fogyasztatok ma is felelősséggel.

kifejezetten provokatív célra lejártam, csak azt a dalt, amit egy éven egyszer mindig lejátszok, aztán akkor egy évig nem. Szerintem sokan tudjátok, régi hallgatók, mi lesz az. Sónk András fogja énekelni, elég legyen ennyi ebből.

A helyzet megoldása 95-ből I'm a flower. Köszönöm a Melinek, hogy ezt fogom dudolni egész nap. Annyira bosszú, mert egyébként borzasztó dallamtapadó, hogy ez a ding-ding-dong. De remélem, hogy te is ezt fogod énekelni egy burgonyának.

honnan lehet tudni, hogy a kutyánk unatkozik, egy kis érdekesség, vagy talán esetleg ismeret tegítés, mondjuk ilyen konnali nincs. Na, pusztítás mesterfokon például. Ez akkor van, ha a kanapé párna szabatokban lóg, vagy a cipődnek csak fűt helyét találod, az bizony valós előjel, ugyanis a kutyák feszültséglevezetésnek használják az ilyesmét. De jó, ha látólag a semmit ugatja, biztosan nincs egészség problémája, akkor valójában figyelmet és egy kis akciót követel, ja, vagy látja a Dédium fotóját, ugye, mert a macskos orra van ki általában. Na, ha nyugtalan a kutyus, szegény, hát sétál, folyamatosan fel alá mászkál a lakásba, képen egyszerűen maradni, ez is az unalom jele lehet, illetve bőgdős rángat, vagy elcseni a távirányítót, csak hogy végre vele foglalkozz, ez is olyan dolog, hogy a negatív figyelem is jobb, mint az unalom, okos. Ha nagyon sokat tisztálkodik az ebb, mancsok állandó mániákos nyalogatás, hogy gyakorlom unalomból, fakadó pótcselekvés esetleg. Vagy folyton a konyhában sündörög étel után kutatva, vagy a végtelenségig alszik, teljesen befordulva, ez is olyan, hogy kutyus unatkozik. A korábban szófogadó kutya hirtelen fittyet hány, hát még jó, hogy nem burgonyát, fittyet hány a parancsokra, mert a fókuszát elviszi a felgyülemlett energia, akkor is unatkozik az ebb. És hogyha rendszeres, kontrollálhatatlan eszebeszett rohangálás biztos jel a felesleges energiáknak, na jó, de hát 24 órát nem lehet futni egy kutyával, szóval igen, tehát tessék a kutyát szórakoztatni is, hiszen ő is szórakoztat minket, ez vitán felül áll.

Sokan említettem ennek a lótetőt, hogy aki leharadt egyik a másik fejét. Képzeljétek el, hogy a szerelem és a halál egyes állapoknál a párosodás után, ugye, hát kéz a kézbe járnak, mondjuk úgy, hiszen a párosodás ilyenkor egyet jelent a halállal. Hát kérem szépen, nézzük, milyen állatok járnak így. Ilyen például a szerencsétlen elszényes menyét, aki hát tulajdonképpen nem ismeri meg a saját menyét sohasem. De a szarszból biztos. A lényeg az, hogy hát az anteknikusok apró cickányra emlékeztő cuki erszényes állatok, orruktól harkukig körülbelül 31 cm hosszú, szőrzetük puha, szemeik nagyok és orruk hegyes, Ausztráliában élnek, az egész életük a párosodás körül forog egyébként, úgyhogy a időszakok alapján hímek megállás nélkül nőstényeket hajkoráztak, és a hímek úgy fejlődnek, hogy minden energiájukat a párkeresésre fordítsák, és ez a párlási téboly olyan magas szerszintet eredményez, amely immunrendszerük összeomlásához majd halálhoz, de konkrétan szerencsétlen cickán szívinfarktust kap, azt pedig már csak haba tortán, hogy az együttlétek után 14 órán keresztül is tarthatnak, a nőstény pedig utána jellemzően el is fogyasztja a hímet. Király! Na, polip! Hát kérdés szépen, a szaporodás meglehetősen energiaigényes polipéknál, ezért egyes állatok úgy is fejlődnek, hogy elfogyasztják a kéznél levő rágcsányvalót, vagyis hát szerencsétlen partner, a faj nőstényei rendszerint megfojtják a párosodó hímet, állad, majd visszaviszik az odójukba, hogy aztán szép komótosan magukba tömjék az élettemes tetemet, de kis cukik, nem? Na, hát kérem szépen, a nőstények életkilátásait sem javítja egyébként ez a dolog, mert ha lerakták a petéket és befejezték a lakmározást, minden idejüket és energiájukat a jövendőbeli utódok öldésnek szentelik, és amikor a peték kikelnek, az anya is elpusztul, szavaztok. Na, amire beszéltünk, ugye a leghíresebb kannibál az imádkozó sáska, minden bizonnyal, viszonylag közismert, hogy az imádkozó sáska nőstény a fázás közben sokszor, de korán sem minden esetben, tehát azért valaki túléli, annyira belendül, hogy letépi a nála valamivel kisebb és szerencsétlen gyengébb hím fejét, az aktus után felfalja a partnert egyébként. Úgyhogy, hát kérem szépen, a párzási időszakban a nőstény sáska értengyének akár 63%-át is ugyanabban a fajba tartozó hílek alkonyták, nincs rettáskának lenni, úgyhogy gond nélkül képes tovább folytatni a üzekedést, ha már leharapta a fejet. Lazasz, ezt mondottátok volna? Ez egészen megsemmisítő a párosodás, mert a sós vizekben élő halak hívás idején visszatérnek az édesvízbe, ahol ugye megszülettek, ilyenkor arra is képesek, hogy felfelé úsztanak a folyókon, és átkeljenek a vízes éseken, hogy aztán végre tudjanak ugye párosodni. Pontosabban minden csendes óceáni lazac elpusztul a párzási folyamat során, és legtöbben nem az összes atlanti lazac így szegény szerencsétlen. Amint a lazacok édesvízre kerülnek, abba hagyják a táplálkozást, és zsírtartalékaikat elégetik, miközben ugye felfelé haladnak. Ezért aztán, ha párosodnak, hogy a fészketástak az ikráknak, lelakták, vagy megtermékenyítették, azok rövid úton búcsút is intenek a földülhétnek, szia, hello! Na, hát nem sokkal szerencsésebb a labord kaméleon, ami Nyugat-Madagaszkár erdélyben él. Hát nem is túl sokáig, szegény 4-5 hónap, ami rekord alacsonynak számít a gerencesek körében. Ami különösként figyelemre méltó ennél a kaméleonnál az az, hogy minden egyes felnőtt hím és nőstény röviddel a párzás után szevasztok, leadja a szerelést, a tojás a száraz éjszakban földbe szunnyad, és a nedves éjszak beköszöntével, valamint ez ezzel járó zsákmánybőség idejébe kelnek ki. A kamélyalok tehát születnek, szaporodnak, elássák a petéket a földben, majd a száraz éjszak visszatértével szevasztok, viszontlátás. Vagyis hát minden élet pillanat élvezetéről szól ennél a fajnál, hát ugye a kérés lepkékről itt most ne essen szó, de hát látjátok, azért ez a lélekvándorlás nem annyira nagy baj, hogyha nem úgy születünk, hogy mondjuk fölkelsz reggel, jaj, meghaltam, igen, mivé lettem? Sáskává, basszus! Tehát reméljük, hogy azért ez nem mindenkivel fordul elő, már egyáltalán létezik ilyesmi.

tessék, itt van Pitire nekünk, hogy én állat folyton újra születek, persze nem is evett meg eddig az asszony. Azért arra kessék gyanakozni, hogyha mondjuk a úgy tűnik, hogy a párnád egyre kisebb minden nap, akkor gondolom.

dal. Azért szerkesztettem Bendy Lopeztől a Mocsa Mia Mód, ami 2005-ös, amit tulajdonképpen a, már régóta nem szomszédom, a szomszédnak hívom barátom. Meghallgattak a zenegébe, és annyira megtetett, hogy az összes verzióját ott hallgattuk, és egész este, miközben söröztünk, ezt egy számot hallgattuk. Azóta imádom. Mocsa de la Mole!

Kedves Krisztiánul írja nekem, hogy szóval is, ha képzeld el, a minap beiratkoztam egy reinkarnációs klubba, végül is egyszer élünk, nem? Hát figyelj, kedves Krisztián, én már az előző életemben se hittem a lélekvándorlásban.

Csanád és Emil a mai névnaposunk. Nagyon boldog, nekem van Emil barátomnak is boldog névnapot, a Csanádoknak is persze. A Csanád magyar eredeti jelentése ismeretlen, Emil pedig latin eredeti jelentése versengő vagy vetélkedő. Van másodlagos mai névnapunk, ilyenek, hogy Ágost, Bot, Perjámos, Pilamusz, Uránia, Wilhelmina, Agmánd, Alberta, Elmira, Karád, Lucián, Albert névnap is van, sőt, a germánok és Emánuelnek is ünnepik a névnapjukat ma, másodlagosan természetesen, a holnapi nap a Magdiké, Magdolnáké nekik ezt a névnapjuk, és a szülcse napcsisztót ma se hagynám ki, nagyon boldog szülnapot kívánok mindenkinek, nekem van, hogy éppen ma tartja.

Kérdezem, a 118 éve született Ian Fleming, angol író, ő volt James Bond megalkotója, 74 éve, hogy a görög nők szavazati jogot kaptak, nem is volt olyan régen. Nagyon még nem szavazható szóval a szegény. 58 éve megszületett Kylie Minogue, el se hiszed. Az ausztrál énekesnöki azt jelenti neked, hogy ásolt vissza a Laci, meg a Locomotion-t is persze. 288 éve született Joseph Ignace Guillotin, francia orvos, aki a nyaktyúló használatával a kivégzettek szenvedésén akart könnyíteni. Mondjuk az elengedést próbáltam már. 284 éve nyitották meg az első fedett húzódát. Ne rögtess! 174 éve született Rákosi City színésznő, színészpedagógus. Na most műsorom kívül hadd mondjam el nektek, hogy az milyen, amikor így mondom, koncentrálok, hogy ki is tudjam mondani, meg a dátum is stimmel, és akkor megjelenik a Meli feje, és annyit mond, hogy haló. És így legyen komoly valaki műsorvezetőként, érted, legyél profi. Hát nem annyira könnyű. Na, megnyitották az első fedett úszodát 284 éve. Rákosi Szidi színésznő 174 éve született, nekacag, 154 éve született Horger Anton nyelvész, aki miatt majdnem nem lett költő József Attila. 149 éve született Maximilian Alekszandrovics Volosin, orosz festő, költőíró, antropozófus, tessék, elrontottam, antropozófus. 127 éve született Petes Sándor színész, a Dénes Petes Dúó tagja, és 117 éve született Apáti Imre, Kossuth Díjas színész, rendező, forgatókönyv. Hát rá is emlékszünk ma. Wow.

akkor nagyon gyorsan elmondanám még, ugye már hirdetjük egy ideje, de azért legyen ez mindig kéznél, illetve legyen mindig köztudatban, hogy a Super DJ találkozó ideje idén július 24 és 26-a között megrendezésre kerül az Aero Hotelben nyakasztállás külterületén, szállással, bulikkal, kempingbe lékedési lehetőséggel, és természetesen mindenféle különleges dologgal, például sétarepülésre is van lehetőség. Ezekről az árakról és bővebb információkról 0-20-344-30-50-es telefonszámon Lakner Évinél tudtok érdeklődni. Még ezt mondom, a számot 0-20-344-30-50. Reményem szerint a jövő héten Évit majd egy kicsit tudom faggatni, és kicsit beszélnünk, hogy milyen is egy ilyen buli, de ne felejtsétek el, elsősorban a dátumot, nagyon fontos, hogy 2026-07-24-06-6 között, és az Aero Hotel az a helyszín, ahol ez most meg lesz tartva, a 7. Super DJ Rádió alkalom. Gyertek minél többen, Ágnes Vanillával énekünk egyet még. Most előtti felvételként jön ez a dal, valami más.

elköszönni, gyorsan elmondom még, hogy a mai műsorban, a mai nap folyamán Gabóval találkozhatok 18 órán, akkor élő adásban, és 22 órától pedig a pagolykodás felelősek kőszegi Gabi barátunk lesz, úgyhogy ajánlom szíves figyelmetekbe, és akkor az avalatallal, amit mindig úgy énekeltünk, hogy Moskó Sombéd, ezt most a Lukusz Talking a doktorában felvételével zárnám, mert ez egy kis emlékidézés volt itt a két órában. Igyekszem holnap is valamikor jelentkezni, ez nagyban függ a mai dolgok alakulásától. Addig is jó szuper DJ rádió hallgatást kívánok mindenkinek. Én a Boriszka voltam, és maradok tisztelettel, az evét ez jó étvágyat, és persze csütörtök közben kellemes napot kívánok. Sziasztok!

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió. Szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Radio. Csak neked zenélünk. Super DJ Radio.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
2: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
3: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hello, I'm Jennifer Lopez.
2: Hi, this is Shakira.
3: Lego.
4: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
5: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
6: Super DJ Radio. Hungarian web radio station. Radio station. Radio station.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Szép jó napot mindenkinek! Szevasztok, hölgyek, urak! Én Gabó vagyok ismét a Millennium Groove-val. Az elmúlt időszakban kicsit megcsúsztam, de ismét visszatértem közétek. És úgy az első nótánk, a Chemical Brothers Do It Again, szinte felhív erre, hogy folytassam, hát folytassuk ezt a nagyszerű napot. Remélem mindenkinek szép a napja. A Viber számunk a 0704595995. Írjatok bátran, ki merre van, ki honnan hallgat. Aki éppen dolgozik, annak még jó munkát. Aki úton van, annak balesetmentes közlekedést kívánok. És egyébként meg kellemes kikapcsolódás és jó szórakozás nektek!

És ahogy azt megszokhattuk, jelentkeznek be csodálatos hallgatóink. Többek között Isa István itt van velünk, Erdőszentgyörgyről. Nektek is hello! Élvezzétek ezt a napot! Jó muzsikákkal! Mindahogy a következő mutatja is, ez egy hamisítatlan, rezes banda hangulat. Egy kis modern house-zal, eljön

Szerintem a héten többször is hallottátok, és még fogjátok is minden bizonnyal, hogy hamarosan, azaz július 24-től 26-áig

el is menjünk tovább. Ez a nagyszerű Milk & Sugar remix-el. Egy legendás szaxofon témával együtt.

maradunk az elektronikus fonalon. A 2000-es évekből egy igazi hazai elektronikus gyöngyszem.

energia után egy másik energia. 100% szerelem. Az eredetivel szemben Crystal Waters, aki ugye énekelte. Ez jelenleg Zelda műve.

2000-es évek után pedig menjünk vissza egy tízessel 90-es évekhez és egy igazi R&B klasszikushoz. Ez Mark Morrison és a Return of the Mac.

és nem csak megtért vissza közénk, hanem Encsike is itt van velünk. Szia Encsike, neked is szép délutánt kívánunk!

Népi vokát, egy nagyon ismert női vokál váltja, nevezetesen Rosalla. Aki Eben Ramosszal készítette a Where is the

csodálatos női hangok után talán egy még csodálatosabb. Egészen Angliáig kell mennünk. Adélért.

pörögjünk tovább egy igazi magyar klubtörténeti mérföldkővel. Chris Lawyer, Tommy és a Praise Cats előadásában. A We Gonna Shine On Me, ami most pörög nálam. Nálatok is.

Azt mondja házi éltve, azt írja. Na nyomjad Gabó, ne sajnáld! Égjen le a keverő! Kell a népnek a ritmus és a hangerő! Micsoda ritmusok! Hagyjuk is tovább! Egy igazi klasszikussal! Egy varázslatos szigeten!

már ilyen tengerparti, kicsit dögös ritmusok voltak. Folytassuk tovább, TT klasszikussal. Nem is csoda, hogy ebben az időben mindenki oda menne, ahova ez a dal hív. Vamos a la playa!

tengerpart után. Kicsit lassítunk, kicsit emelünk. Mélyebbre utazunk ebbe a zenében. No Sudden Move-val, Glen Morrisonnal.

Peter Gelderblom, Rapped után repülünk tovább az Ultranéttel. Egy csodás hang ismét, egy fenséges remix.

Itt van velünk Kollár Gabi is. Egészen szabadszállásról jelentkezett be. Neki is. Egy szuper jó délután kívánunk.

Personal Jesus mellé megérkezett. Sopronból Gergő. Azt hiszem, hogy Rita is ott van vele. És úgy kapunk egy kis levegőt. Kőkemény Prodigy-val megyünk tovább.

párszor mondta már, de aki most kapcsolódott be, ez a Millennium Groove velem Gabóval. Itt a Super DJ Rádión. A Viberünk továbbra is a 0770 459 59.

5-ös. És ne feledjétek, hamarosan Super DJ Rádió találkozó lesz. Egészen pontosan július 24-től 26-ig Jakab szálláson. Kattintsatok a kedvelői oldalra, ott minden részletben van.

Ace of Base 2008-ban dobta ezt piacra. Azóta is tarol. És hol ilyen, hol olyan verzióban hallhattátok már. Ez jelenleg egy olyan Electro Tribe verzió.

Ha már az a remix egy vandalizmű remix volt, folytassuk ezzel az ő előadásukban, a Balando.

hölgyek, urak! Ezenóta nem más. Bob Sinclair és Steve Edward kettőssel together. Igazi francia elegancia. Egy kis összetartozás.

0: motherfucker.
1: Lassan a két óra végéhez érkezünk. Sidney Samson pedig itt van velünk. A Riverside Mada hotájával.

felejtjétek! 2026, július 24, 26, Jakab Szállás! Ott találkozhattok velünk! Riverside.

ne felejtjétek, nem vagytok egyedül, hiszen itt vagyunk veletek. Itt vagyunk minden nap. Reggel, délben, este. Utána egyébként Kolár Gabi fog jönni este 10-től a Nightlife-al, úgyhogy maradjatok itt!

Szóval Kőszegig a Bill majd este nyilván. Köszi Jancsikének! Nagyon figyelmes vagy! Ladás Szabi is észrevette. Szevasztok!

Nyersként pedig ez a klasszikus szaxofonos nóta Michael Wintől a Baker Street 2008-ból.

Tehát check this out! Keresétek fel a Facebook oldalainkat, a röhöngő oldalt, és persze maradjatok velünk. Én kicsekkolok mára. Gabó voltam a Millennium Groove-val. Jövök a jövő héten is hozzátok. Mindenkinek szép estét. Szevasztok!

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hát akkor gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, kétsök a hölgyeknek, puszi a lányoknak, de meg egy hatalmas pacsantás az uraknak. Május 28 csütörtök, lassan itt a hétvége. Én pedig újra mikrofont ragadtam, mikrofon és a lejátszó mögött szerény jó magam, Kőszegi Gabi. És itt a csütörtök, megkezdjük a Bagoly Expresset. Szigorúan éjszakai baglyoknak, este 10 után természetesen. Van egy bűves számunk is, ami nem más, mint a Viber számunk. A 3670-es 4595 995. A szupereseknek ez olyan, mint az egyszer egy. Egy szuperest az álmából fel kell tesz, akkor csak így nyomja. 3670 45 95 995. Valahogy így. És ami a mai zenei merőt illeti, kisüsti 50 fokos, ja, bocsi, ez nem az. Egy jó kis house party terveztem itt csütörtökre. Csak azért, hogy meglegyen az a bizonyos pénteki feeling majd. Abból is csak is a 90-es évek. Stardust. Music sounds better with you.

Kecskes Drága vagyok, itt 15 perckor elhoztam hozzátok egy újabb kedvencemet. Az időgép visszaállítva 2000-be. Azok a bizonyos 2000-es évek, hoho, milyen jó kimondani. És a lyrics pedig így hangzik. When I woke the line, and I take what is mine. Ők nem más, mint a Right On, és a Silicon Soul. Egyenesen 2000-ből.

szépen, hogy a Gáspár Laci mondaná, hey az anyámat, milyen zene! What the music! Megmondom a frankot, amikor ezeket a trackeket pörgetem, mindig fel vagyok pörögve, úgy mint az a bizonyos Búgó Csiga.

0: Seattle-la.
1: És igen, kérdezz szépen, 2001-ben ez egy igazi léleksimogatós house zene volt, mondjuk a mai napig az, hogy Béci barátom is írja, igazi emlékidéző. Kicsit meg azt a bizonyos Bagoly naplót. Örömmel látom, hogy a baglyok most már szépen gyülekeznek. Bagoly Express meg robog ezerrel. Béci barátom Dunaszerbe helyről pedig annyit ír, hello, hello, szép estét barátom. Csapasd neki, ami előtted van, hasz nyomast, rossz nem lehet. És ébreszd az emlékeket.

itt van a debreceni megálló, és itt van velem Bazsi barátom, a debreceni cserediák, az 50 pluszos, aki annyit ír, hello, szuper, hello, barátom, cuk mindenkinek, szép estének nézünk elébe, hát persze. Kedves barátom, milyen jó hallgatókkal.

Na kérem szépen, 10 óra 11, robogunk ezerrel tovább. Az a bizonyos Time Machine, az az időgép vissza lett állítva 1998-ba. Megjegyzem, nagyszerű év volt. A formáció pedig nem más, mint a Sound Searcher és a Can't Get Enough 1998-ból.

tovább itt a Viber üzenetekkel. Megérkezett a mi drága éjszakai csaposunk és encsikénk. Aki annyit ír, halli, hó, szia, drága főbagoly úr, szia, kőszegi Gabi, sziasztok, éjszakai bagyok. Encsike jelenléti Pipa mára is. Csak ülünk a vonaton, és kész. Ezt már a Zenivász Kenivász is megénekelte. Ricsi P, meg Kuka MC ügye. Oh, mekkora srácok voltak. Encsi pedig azt írja, de ez egy különleges Bagoly Express, nem ám egy sima. Azt írja, higgyatok rendesen, puszcsika Encsike. Ja, és persze szágoddunk a zene és a szuper DJ hullámosszán. Hello Encsi, üdvözöllek! És remélem, hogy egy csütörtök estére is lesz egy kis dolgod. Aztán a szomjas torkakat majd itt megitatod.

kedves bagyok, itt az idő van, egy kicsit nagyobbat ugrunk most 98-ból, egyenesen előre 2006-ba. Egy jó kis Garage House. Ez nem más, mint a Freemasons, Cy Garrett és a Rain Down Love.

Gabi Expresszünk következő megállója, Erdély, Erdő, Szent György. Itt van velünk az Isus alá, természetesen. Csodás estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Erdő, Szent Györgyből. Az Isa család jelen. Már vártunk és örülünk, hogy újra itt vagy. Már nagyon vártuk a Bagoly Expresst. Részemről megtiszteltet és örülök, hogy itt vagytok. Welcome to the first class.

megmondom az igazat, a Bagoly Express-t azt szeretem legjobban, amikor így ugrálunk az idővonalon. Gondtalanul, felelőtlenül. 2006-ból vissza 2004-be jelenleg. Freemasons Rain Down Love után itt van velünk Axel. És a Feel the Vibe. Igazi hidegrázós. Főleg amikor azt mondja, hey,

itt van Béci barátom Axel Foley, a Mr. Murphy. Mekkora film volt az is, Istenem. Örömmel látom, hogy a Nyugger Klubnak a tagjai is itt vannak a Bagoly Expressen. A Juhászisti barátom, a Platán Pék. A könnyét ír nekem, szia barátom, sziasztok bagyok, már elvonási tüneteim voltak. Azt mondja, induljon a járat. Azt írja, puszik a Pistike. Hatalmas pacsi barátom. Puszik a Sörcsike. Üdvözölném Fittyonkat és a tengeren túlról, aki annyit ír nekem, Love Bro. Love Bro 2, hello, hello.

extra szünkebben egy tiszteletét tette az én viking barátom is, Ricsi. Hello, hello, mókmester, vikingföld fülel. Jelenléti pipa, engedélyt kérek felszállni. Kedves barátom, az engedély megadva. Kettes kifutó pályáról kérem szépen a felszállást. A landolás az még bizonytalan. Hatalmas üdvözletem Ritánknak is. Szép jó estét, Babu úr, kérem jegyeinket érvényesíteni. Természetesen az első osztályon. Üdv a szuper hallgatóknak is. Szia, kedves Rita. Üdv az első osztályon. Hatalmas pacsi házének is. Köszi, hogy itt vagytok.

kedves bagyok, hogy 10 óra 23 perckor 2005-öt írunk. A formáció pedig egyenesen Svájcból. The Funk Ensemble.

szia kedves Lajos részvétem. Hangerő remélem a maximumon, ahogy szokott. És persze kitartást a melóba neked.

fájdalommal írt a Zoltánunk. Ez az az idő, amikor a UPC-n keresztül a Sunshine Live-ba bömböltek ezek a zenék. Micsoda idők voltak, ugye, Zolikám?

és a következő megálló pedig nem más, mint Békásmegyer. Köszönteném házénket is. Szép estét a Bagoly vezérnek. Az első osztályon utaznánk Jakab szállásig. Házi is Rita. Hát sziasztok, Békásmegyeriek. Az első osztályon természetesen egy biztosítva.

újabb megálló, felvesszük az én Pék barátnőmet is. Hosszinkat, azaz Dianoszki Ritát. A költérgem Hello Bello kapok jegyet. A puszin vágjon nyakon, te piszok sofőr. Puszi Zollernek és a Csipet csapatnak. Gyűjtem hallgatni a szexi hangod. Hát szia, kedves Bossi! Örülök, hogy itt vagy. Ahogy szokták mondani, szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottá. Ide jó volt most már, hogy ezért itt legyél a Bagoly Expressen. És ahogy szoktam mondani, a péklapát simogassa a hátadat, kedves Bossi!

drága bagyok, így 10 óra 30 perckor elhoztam hozzátok egy újabb kedvencemet. Ez is egy olyan real classic house. Visszaugrunk 2000-be. A formáció pedig nem más, mint Phoenix. If I ever feel better. Oh my god, what music.

Rádió Expresszín következő megállója pedig nem más, mint Simon tornya. Felkapjuk a Simon tornyai fele gyereket, aki nem más, mint az éjszakai autózásnak a koronázatlan királya, azaz Ladás Szabink, az a srác, aki tudjátok, egy nagy fénycsovával érkezik, éjszaka autózik, ablak lenyitva, szuper DJ általában bömböl,

hogy a gyerekem szép estét, főbagó, hogy finom kezdéssel érkeztél. Szabikán belépni tudni kell. Köszi, hogy itt vagy.

megérkezett az ön tesóm is egyenesen Szolnok Cityből, de Long Black Hair Zorchi. Szia tesóm, megérkeztem én is. Akkor felszállhatok a bagolyjáratra. Szuper estét mindenkinek. Csapas drága tesóm. Kedves tesó, te meg akkor figyelj, fülej.

Kérem szépen, visszarepülünk 1996-ba. Want Love. History Kigo.

pedig nem más, mint Oroszlány. Itt van velem Nagy Zoli. Könnyet ír, üdv az Expressen utazóknak. Encsinek üzenem, hogy gyorsabb voltam, aztán kiszolgáltam magam. Akkor kenyeceljük meg ezt a kis pénteket. Szevasz Zolikám, sziasztok oroszlányiak. Kenyecelés beindítva. Farkas Istvánunkat is, aki annyit ír, jó reggelt az éjszakásoknak! Szia Istikém! És igen, have a good morning! Good morning! Az összes éjszakásnak! Bencsi azt ír a helye, begye, valaki nagyon tréfás kedvében van! Kedvesen csak az ex csapos volt az!

0: The music take control. Sissoko. Oh my god, what a music again. Ez is egy igazi house classic.
1: Remember when the music just felt so good.
0: És kérem szépen, itt 10 óra 36 perckor megjelentek a blitzelők is. Akik szeretnek blitzelni itt az első osztályon. Köszönteni Marosi Bence barátomat is.

ha már az oroszlányi megálló, köszönteném a mi Gedeon néninket is, aki nem más, mint Macskási Szilvink. Szilvi azt írja, hogy Gábor hit Gedeon néni. Szia Szilvikém! Itt a Bagoly Expressen, rég láttalak!

is egy üzenetet a platán fene gyereknek. Méghozzá, hogy hogy alakult a keddi meccs, invitált, de sajnos nem tudtam ott lenni. Kedves szívikém, semmi gond, tudjuk, hogy Gedeon néninek azért néha a dolgai is vannak. A főhajszobrásznak ugye azért oda kell figyelni itt a frizurákra.

Mócsát is. Itt van velünk drága Hörbink. Hello, bókmester munkából, de ócsa fülel. Pusztantás mindenkinek. Szia, drága Hörbi, rég láttalak. Welcome to the Night Express. És kitartást a melóba.

ma este legfontosabb üzenete. Let the music take control. Micsoda igazság, kérem szépen. Enged, hogy a zene irányítson.

és kérem szépen, ez is egy ismét egy újabb kedvenc, egy igazi United Kingdom Garage House. 1998. január. És egyébként a formáció eredetileg Itáliából származik. Igazi digó zene. 98-ból igen. Ralphie Rosario és a Take Me Up.

barátom üzenete. Azt írja Puszi Bécinek. Szilvia is hallgat, csodálkozom is. Szia, kedves Szilvi, örülök, hogy itt vagytok.

ugye? Music is the key. Igen, kedves bakjok, a zene az a bizonyos kulcs. És itt van főbosszink üzenete. Na, ezt vártam, már verekedik a sofőr. Ma nem vagyok álmos. Kedves Rita. Tessék kimenni a konyhába, aztán főzni valamit. Igazi álommulató. Itt az Éjszakai Expressen ilyet is szoktunk. Mennek az éjszakai főzések, közben pedig a szuper buzsikák. A Gedeon néri egyébként ő a legjobb példa rá. Valamikor még a másik platformon elkezdtük ezt az éjszakai evést meg főzést. Tesson Zorcsi is becsatlakozott. Ezt egy műsor közben küldözgettük a képet egy

és magyar, amint ígértem nektek, ma igazi klasszikokat pörgetek. 1999, Powerhouse, Johan Harden, és ez a What You Need.

most egy nagyon jó kérdés házétől. Nem tudom, mi az a kenyecelés, de jól hangzik. Kedves házé, nem vagy vele egyedül. Kedves Nagy Zoli, kérdés hozzád. Légy szíves, magyarázd már el nekünk, mi az a kenyecelés. Ha bárki tudja a választ, akkor kérem írja meg. De közben a szerzőnek a válaszát is várjuk, Nagy Zoliét, az oroszlányi megállóról.

a platán fele gyerek pedig annyit ír, minden út Jakabszállásra vezet. Hát igen, Istikém, ez így van. A másik, ha már ennyire ugrándozunk az időbe, akkor 2 percet visszaugranánk, akkor legalább elérnék időbe a WC-re. Túró a fületbe.

egy rajás barátom írja. Egy dupla kávé nálam is el kellene, köszi előre is. Stílus megint baromi módon eltestett találni, tisztelt bagoly mester. Kedves Lajosom, megtiszteltet és igazán. Örülök, hogy tetszik ez a style.

Szombatán fel a gyereknek jött egy újabb üzenet, méghozzá a mi főcsaposunktól, Encsikétől. Én ír nekem, akkor nem veszem vissza segédírásnak a juhászistit. De péke, péke, puszcsika, Encsike. Istikém, magyarul lelettél baszva.

jött válasz, hogy mi az a kenyecelés. Zorcsi tesó, mennyit ér, földrengésbe volt részem, vagy nem az? Hát ez Zorcsikám. Fogalmam sincs. Az értelmi szerző még nem írta meg, hogy mi az. Kedves Bazsikám, 22 perc, 28 másodperc, reggelre megy a zene. Persze, hogy jól emlékszem, The Funk Ensemble és a Skunk. Micsoda zene, ugye Bazsikám?

igazi csípőmozgatók, ugye? Ezekre dancelni olyan hajnal 3 körül a buliba. Már amikor megvan az a bizonyos esti löket. Higgyétek el nekem, ilyen esetben mindenki Fred Astaire.

hogy figyelem, kedves magyok, ismét egy igazi house classic. 1999. Egyesült Királyság, Fat and Small és a Turn Around.

Kis Gedeon néni is írt nekem. Gábor, én tisztán emlékszem, amikor bekerültél az előző csatornának az éjjeli műszakába. Én azt írtam neked, hogy éjjeli bagoly vagy. Innen indult az éjjeli bagolyjárat, és mindig vele sütöttem, főztem. Hát így van, Szilvikén, pontosan emlékidézés. Az a bizonyos előző platform, ugye, ahol fellelhető voltam közel egy évig. És megmondom az igazat, hogy örömmel veszem azt, hogy nagyon sok éjjeli bagoly követett ide is, a szuperre, ahol szintén emlékeket idézünk, így este 10 után is.

nagyon remélem, hogy erre is emlékeztek természetesen. The House Music from 1998. You Don't Know Me, Armin van Helden és Johan Harden közöse.

fel Ritánk üzenete. A Bagoly Express azonnal elindult, és úton van Kőszegi Gabihoz. A szárnyas kapitány átvette az irányítást, a navigációs bűbájt élesítettük. A küldemény pedig biztonságban piher a karmok között. Kőszegi Gabi, szeretnénk a felszállnál te is a Jakab szállási járatra. Cserébe csinálunk neked egy HZ plusz Rita Hambit. Kép a Hambiról később. Innen érzem már a számba az ízeket. Oh.

és ahogy Zoltán írja, a lebaszásba igen előnyös a skót hajlam. Látod, a magyar megoldja, hogy jó legyen ez is. What makes you think that I needed you? You don't know me, you don't even know. És MGK is írja, Juhász Istiről. Nem is lebaszás volt, az csak aranyos megjegyzés. You don't understand me, you can't so why my way. A Szilvinek üzenem, hogy nem mentem meccsre, mert az ellenfél meg se jött, úgyhogy gyertünk! Kérem szépen, van, aki így adja elő. Hajrá, oroszlány! Na meg az öreg fiúk!

kérem szépen, jött egy üzi itt a Platán Péknek is, még pedig Béci barátomtól. Béci azt írja, Péknek üzenném. A zárbocot feltűzték osztán. Hallottam hírét Szlovákiában is a nagy Pékről, aki Hungáriában rejtőzködik. Aztán tesóm is írja, a Nyugger klubba a Pék kígyóról kért képet. Azt a mindenit, megy el ott a rosszalkodás. Zocsi azt írja, figyelj tesó, csapjod, én jó kislány vagyok. Hát igen, vannak a ma született bárányok, meg a jó kislányok.

kedves magyar, most egy kicsit nagyobbat ugrunk előre, csak úgy, mint a szöcske a réten. La Noche és a Coca, na meg a Wea. 2017-ből igazi chill music.

platán fele gyerekük újabban le van baszva. Tőke Deun néni azt írja neki, Isti, nem is számítottam rád. Hála viszont a kisfiadnak, ő rá lehet számítani. Le is vágtam a haját. Látod, Istikém? Ismét leszerepeltél itt Gedeon néni előtt.

Jászis Tiborátom annyit ír, a zárboc áll, mint a cövek, hiába fúj a szél, üzenem Bécinek. És látom, hogy megy a meló ezerrel. Kérem szépen, a pékekkel nem lehet bírni. És egy őrbe írja Dilis a lány, ez Zorcsinka se tudja, hogy írják. Ez valamikor az ember elvarázsolja a szerelem. Késő tavasz, korai nyár. Csicseregnek a madarak. Ha meg tombolnak a szerelmesek. Azt is ki azt írja Szilvinek, még szerencse, hogy csak a haját vágta, és nem csinált belőle zsidót.

80 házénk üzenete, aki annyit érdekem, hogy felhívást intéznék a kedves hallgatóknak. Tisztelettel, kinek mit jelent az a szó, hogy kenyecelés? A legjobb, kreatívabb vendégem egy házi hamburgerre. Kedves házi, ne várjuk akkor itt a helyes megfejtéseket, ugyanis még én sem jöttem rá, hogy mi az a kenyecelés. Az értelmi szerző az lelépett, vagy beadott.

kettes pakjok a szértelmi szerzőktől, Nagy Zolinktól. Meg is jött a válasz, hogy mi az a kenyecelés. Én még azért várnék egy percet, hát érkezik helyes megoldás.

természetesen minden házilag készül, a zsemlértől egészenesen a húspogácsáig, és kaptam is képeket róla. A Házé és Rita gyártott a hambiról.

Zoltánnak annyit ír, Kence. Hát majdnem közel, közel áll. Kérem szépen, akkor jöjjön az igazság. Kenyecelés, ami annyit jelent, hogy kenjük neki reformosítva.

és hogy music is wonderful. Köszönjük pedig itt van felünk Kamel Fát és Elderbrook közöse, a Cola, a Coca-Cola. Itt van ritánk üzenete is. Szerintem a dugás az a nyenyerezés. Kedves Juhász, és te látod, mindig tanulok valami újat.

Igen, ezért van milyen üzenetek itt a Viberünkön. Zorsi azt írja, akkor megyünk Lagziba és a Pistikéhez. Itt a Viberünkön. Zorsi azt írja,

kajázás. Na meg a kenyecelés. A legjobb egyébként az, amikor a kenyecelés dudujázással megy. Szép magyar nyelvtan.

Kisa Isti barátom is azt írja, érdemes volt várni a Bagoly Expressre. Hát Istikém, tudod, szigorúan első osztályon való utazás, na meg a zenei élmény.

Nagy Rita írja, témánál vagyunk. Ja, és ha már itt tartunk, a csúlyázni se felejtsük el. Tényleg mindig tanulok valami újat. Vagy csúlyázás. Várom a válaszokat. Ismét egy újabb nyelvtörő. Csúlyázás, kérem szépen. Szóval, hogy összefoglaljuk, volt már nyenyerezés.

lagzira vágynak a baglyok, akkor szeptemberben gyertek el a nagyfiam esküvőjére. Kettes Istikém, gratulálok előre is. Szeptemberben akkor lesz egy igazi dínom, dánom, gondolom.

egy esküvőkről, amiről azt mondják, hogy emlékezetes, egy olyan igazi élmény, és ráadásul több napos is, ha jól tudom.

Felezzel a tanunk, csak szólok. Lesz itt lakadalom, kérem szépen. Super DJ-s módra. Talpalával, majd akkor mi húzzuk.

drága baglyok. 11 óra 27 perc, és örömmel látom, hogy a Viberünk tele van üzenettel, ami azt jelenti, hogy az éjszakai baglyok igen aktívak. Így először Nagy Zoli üzenete. Na, akkor egy gyenge kígyó bűvölés után jöhet a bőnyálas levedzés a barackba. Utána pedig a suna dudujozás, és kegyetszeléssel folytatjuk. Majd a kobra köpködéssel befejezzük. Az anyámat. Ez sem volt gyenge. Kérem szépen, ez már értelmező kézi szótár kell. Mondjuk szerintem kedves férfi társaim tudják, hogy miről szól a dörgés. Steph Dax és a Lung Hangover.

másik üzenet NCK-től Hegeresen Főbaszinak. Főbaszinak üzenem, hogy egy cseppet olvasta csak félre a varázsgömbjét, ugyanis NCK-nek már van egy istikéje, és köztsike, de egy bőven elég. Főleg, amikor mindig sürget, hogy menjek már aludni, mikor én még huhognék veletek. Hát kérem szépen, ez erről szól. Hatalmas pacsi akkor istikének is, akiből csak egy van.

kedves baglyok, 11 óra 30 kerszpor, a folytatásban egy jó kis Soul Searcher és a Feeling Love egy DJ Fudge remixben. This is one of my favorite, az egyik kedvencem.

drága Hörbink üzenete is, aki annyit ír nekem, ilyenek a kanapé huszárok. Hát csak is. És a Isten kírja, ember legyen a talpán, aki bírja. Isten azt ír egyébként, ha Isten éltet minket, akkor lesz szám, ne felejts. Nagzi kezdődik előtte, közbe és utána, úgyhogy biztos három nap lesz. Vendégváró pénteken, szombat Lagzi, vasárnap pedig a talpon maradtak. Kontyos pálinka, na ez az igazi.

Micsoda üzenetek, tényleg ezt már nem lehet bírni. Zorcsi tesóm annyit ír, kobra köpködés. Akkor az a kufircolás csúcsa a földrengés kíséretében. Jól értettem, igaz? Kérem szépen, én minisztáns vagyok, ugye

a Marosi Bencén küzie. Isti már nem esküszik. Annyi dolga van, hogy csak pup lenne a hátára. Ő már egy igazi veterán. Hát igen, kedves Bence. Így a negyedik X után, meg az 55. X előtt az ember már örül, hogyha le tud ülni a WC-re, aztán el tudja végezni a dolgát. Na meg persze, addig nincs gond, amíg a fizetés nem a kék pirul.

kettes baglyok, 11 óra 36 perc, Block and Crown 2023-ból, és a Walkie First.

közben itt van Rita Üzie, aki annyit ír nekem. A csujázással kapcsolatban fogalmam sincs, mi is ez a szó, mert csak így beugrott, de kíváncsi leszek, ki mit ír rá. Várjuk a válaszokat. Csujázás.

a Nagy Zoli üzenete. Aki a ma esti kérdés feltette itt az éjszakai baglyoknak. Még pedig ugye azt is, hogy mi az a kenyecelés? Megtudtuk a választ. A kenyük neki reformosítva, szlengesítve.

látom az én pék barátom, igen aktív. És ki tudja, hogy mit jelent a kamatyolás? És ki azt írja, már lassan a Bencére is fizettem kell a gyerektartást. Ezek a fékek basszus.

Juhász és azt írja, rohadt hozomány vadászok, max a piros bicikli miatt. És amint látom, itt Főbaszink is beszállt a beszélgetésbe. Mondom én, ezekkel a pékekkel nem lehet bírni. Boszi azt írja, kamatyolni a csujázódat.

kérem szépen, ez már nem más, mint Work With My Love. Állok és James Arthur kezese. Üdvözölnék egy újabb felszállót, itt van velünk drága Jopink is. Szia Gabi, üdvözlet minden bagolynak. Sajna a végére tudtam csak becsúsztani, de fülelek. Jobb később, mint soha, kedves Jopi. Üdv itt a Bagoly Express-tel, ahol elszabadultak az indulatok ma este. Megy a kamatyolás, meg a csubavolyzás, meg ehhez hasonlók.

Aztán itt van drága főcsaposunk üzie is. Encsi azt írja, Gabi, az csak hab lenne a tortán, ha sziszerés után darra is fakadnál. Én bírtam múltkor is. Hát igen, kedves Encsi, én meg megnéztem a számadatokat. Ezt azt vettem észre, hogy hirtelen a felére csökkent a hallgatóság. Na jó, nem, szeretik a port. Meg az én hangomat is. Mondom én, a pékek be vannak indulva. Dianoszkirita annyit ír, álljunk össze, mint két kicsi legó.

van drági házi üzenete, aki annyit ír nekem, akkor a balalaikazás is jó dolog lehet. És a pulykázás, az pedig, amikor az asszony letérdel eléd, és te a tojásodat az orrára ereszted, és utána csak annyit csinál, mint a pulyka. Házi azt írja, izgalom vagy riadalom esetén egy magasabb, élesebb lüktető, pip-pip vagy kikik hang, amelyel a többieket figyelmeztetik. Ez a gyönyörű természet.

aztán ritánk adja, azt nyitír. A mai adás után szerintem sok szuper DJ-s baba lesz. Hajrá, toljuk meg, tedd oda! Jakab szállásra meg megtartjuk akkor a keresztelőt, meg a pisiltetőt.

Dianosz Gritánk azt írja, ahol négy pasi pék van, gondolhatod, mindig van téma. Négy pasi meg egy nő, oh my god.

közben most látom, hogy Gedeon nénink kivarad ebből a szuper témából. Ez azt írta nekem, mentem zuhanyozni. Meg gondolom zuhany alatt is hallgat, ahogy szokta. Igazi szuper DJ szokás ez is, kérem szépen. Na meg persze éjjeli bagoly szokás. Tudjátok, WC-zés, zuhanyzás nem számít. Terjedünk, emlékeket ébresztünk, még a zuhany alatt is.

Nagy Zoli barátom üzenete, aki annyit ír nekem, a dugász lenge a kamaty, körkörös mozdulattal kiben mozgatom benne. A nyelves kavarás után ez lett a szleng a dugás ebbe típusára. Kérem szépen, az ember mindig tanul valamit.

Pök, Encsin, Küzie és drága Rita, én mint Szabolcsi leányka. Hallottam már főleg lakodalomban néptánc közbe, vagy amikor valaki hangosan őről biztat. Csújjogatás, csújázás, amúgy hangos kiáltás vagy kurjantást jelent. Pusszantás ritus, összefutunk Jakabon megint. Kedves Encsi, ami a kurjantást illeti. Kedves uraim, mi jut eszekbe

van Házének az üzenete is. A könnyűt ír nekem, hát majd tejfakasztó lesz a Super DJ rádión. Ilyenek a Super DJ-s babák. Ugye, amikor megmutatod a csúnya lánynak a csúnyádat, kiabálsz vele együtt, kurjongattok. Ennyi szótörőt, ennyi nyelvtörőt, oh my.

Bácsinek egy üzi, Rita azt írja, és tényleg tudtam ám én valahogy ismerős. Köszi, Encsike! Látod, kedves Rita, ha Szabolcsi leány az megmondja, megmondja a frankót. És ráadásul még pultos is a csaj. Kell lennél több. Figyeljetek, bagyok, ez jó. Encsi azt írja, na jó, ma estére inkább egy bordét kellett volna nyitni az Expressen, mert itt ma senki nem szomjas, csak éhes. Szexre éhes. Tudod, volt az a szám, ez legalább szex, baby. Itt legalább jó élni.

Természetesen az én drága tesóm is bekapcsolódott egyből, meghallotta a bűvös szót, azt írja, kurjantás, ehe, kedves Zorcsikám. Kurjantás, azaz falusiasan lefordítva, gyerekgyártás progressz alatt. Ja, ez már angol volt.

Mondom, én az én pék barátom is becsatlakozott. Annyit írt erre, mármint a kuriaggatásra gondolom. Én meg csak azt hallgatom otthon. Most nem, mert fáj a fejem.

Kedves éjjeli baglyok, itt az idő. Hussá véle. Mindenkinek szeretném megköszönni az elmúlt két óra megtisztelő füleit. Sajna holnap reggel még nekem teljesítenem kell. Mindenki gondoljon arra, amire akar. Aki belózik, annak hatalmas kitartást kívánok. Mindenkinek köszönöm a mai aktív részvételt itt a Viberünkön. És hogy mire lehet számítani ma, azaz, hát igen, most már ma este. Ugye éjfél múlt 3 perccel hanger és idő szerint. Van egy olyan érzésem, hogy folytatjuk a mait, azaz a tegnapit. Lehet akkor összerökjöntük valami jó kis house partyt. DJ Simonunk után ugye este 10-től.

akkor kedves hallgatók, ahogy el szoktam köszönni, legyetek jók, maradjatok szobatiszták, és aki teheti, gyártson pár szuper DJ-s babát. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.